Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök június 15-ei magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Megtalálták az Split közelében történt hajóba.

0: híreink következnek.
1: Megtalálták a Split közelében történt a vasárnapi hajóbaleset negyedik áldozatát, akit az ütközés után eltűntként kerestek, között Ezsely Kokustera, a Splitti kikötői hatóság vezetője. A hétfői tájékoztatás szerint a horvát belügyminisztérium búvárai több mint 50 méteres mélységben találtak rá az elsüllyedt vitorlásra, és annak a kabinjában találták meg a holttestet. A kiemeléssel az ügyészség rendelkezik. Kustera szerint a nagy mélység miatt összetett és kockázatos műveletről van szó, amelyet fokozott óvatossággal kell végrehajtani. Később a vitorlást is kiemelik. A vitorlás vasárnap délelőtt ütközött össze egy menetrend szerint közlekedő katamaránnal a közép-dalmáciai partoknál Split közelében. A balesetben korábban három ember halálát erősítették meg. Négy további embernek a mentők a helyszínen nyújtottak segítséget. A vitorláson cseh állampolgárok tartózkodtak. Kustera súlyos tragédiának nevezte a történteket és közölte. A hatóságok megkezdték a vizsgálatot annak megállapítására, hogy mi okozta az ütközést. Nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervez ilyen terv leadását, jelentette ki a belügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén, ahol az Európai Unió bel- és igazságügyi tanácsának luxemburgi ülésén történtekről hallgatták meg a politikust. Pósvai Gábor a bizottsági meghallgatásán közölte, a migrációs paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak. Ez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása szükséges, amely segítségre szorulhat. Erről előzetes, tapogatózó jellegű megbeszélésekre és kétoldalú egyeztetésekre sor került a tanács ülésén. Ám ezzel kapcsolatban nem született semmiféle megállapodás, tette hozzá a miniszter. Pósvai Gábor közölte azt is, hogy a bel- és igazságügyi miniszterek tanácskozásán volt kétoldalú egyeztetés az osztrák belügyminiszterrel amiatt, mert Magyarország ellenzi a belső határellenőrzések fenntartását. Közösen felvetették, hogy középtávon a határellenőrzést egy olyan rendszer válthatja fel, ahol az osztrák és a magyar belügyi szervek együttműködve nem közvetlenül a határt ellenőrzik, hanem a határrégióban tartanak ellenőrzéseket. Szlovénia megszünteti a Horvátországgal és Magyarországgal közös szakaszokon bevezetett ideiglenes határellenőrzést. Az intézkedés még 2023. októberében vezették be a közel-keleti helyzet fokozódása és az olasz szigorítások miatt. A hatóságok a jövőben más megfigyelési módszereket alkalmaznak majd a határon. Az Európai Bizottság korábban 9 schengeni tagállamot szólított fel a belső határellenőrzések fokozatos eltörlésére. A brüsszeli testület szerint az új migrációs és menekültügyi paktum június 12-i hatályba lépése segíti a folyamatot. Ljubljana ugyanakkor elismerte, hogy késésben van a nemzeti szabályozás elfogadásával. Németország elutasította a belső határellenőrzések megszüntetésére vonatkozó brüsszeli kérést. Alexander Dobrindt német belügyminiszter szerint fenntartják a korlátozásokat. Közben egy koblenci közigazgatási bíróság nemrégiben jogellenesnek mondta ki a német-luxemburgi határon zajló ellenőrzéseket. A szlovén belügyminisztérium tájékoztatása szerint az intézkedéstől a túlterhelt utak forgalmának javulását várják. A döntés nyomán a szlovén rendőrsége másfajta megfigyelési formákat vezet be az érintett határszakaszokon. A szlovén kormány lépése közvetlenül azután történt, hogy az Európai Bizottság 9 schengeni tagállamot, köztük Szlovéniát, Olaszországot és Ausztriát a belső ellenőrzések felszámolására sürgetett. Brüsszel szerint a június 12-én hatályba lépő új migrációs és menekültügyi paktum megteremti a szabad mozgás fokozatos helyreállításának feltételeit. A szlovén belügyi tárca ugyanakkor jelezte, hogy ehhez szükséges a nemzeti törvényjavaslatot a korábbi kormány késelkedése miatt nem tudják időben elfogadni. Németország ezzel szemben határozottan szembe megy az Európai Bizottság kérésével. Alexander Dobrindt német belügyminiszter június 4-én elutasította a belső határozatot.

Árpádházi Boldog Jolánra, Szent Kinga és Szent Margit testvérére emlékezünk június 15-én. Jolán királyi családba született, szentek közé. Apja negyedik Béla volt, anyja konstantinápolyi császári családból való, Laszkarit Mária. Nagynénjei Árpádházi Szent Erzsébet és Prágai Boldog Ágnes. Nővére Szent Kinga, húga Szent Margit, unokatestvére Boldog Gertrud és Boldog Szalomém. Azonban a szülői házban mindössze 5 évet tölthetett a tatárjárás idején. Szülei aztán Krakóba vitték, és nővére Kinga, Boleszláv lengyel király felesége gondjaira bízták. Szent életű testvérében Jolán megtalálta példaképét és a keresztény eszményét. 1256-ban Jolán a kaliszi és nyeznói herceg, a nép által a Jámbor nével illetett Boleszláv felesége lett. Ezt követően a fér hazájába, Nyugat-Lengyelországba költöztek, és 23 évig éltek példás keresztény házasságban. Jolán napjai 3 gyermekük, Hedvig Anna Erzsébet nevelése mellett állandó imádsággal, vezekléssel és jó cselekedetekkel teltek. Segített a templomokban, kórházakban, maga is gondozta a betegeket, árvákat, szegényeket, nagynénje Árpádházi Szent Erzsébet példája szerint. Abban a nyughatatlan korban a lengyel fejedelem sokszor volt kénytelen harcba indulni, hol a németek, hol a litvánok ellen. Jolán ilyenkor megsokszorozta imádságait, és nem csak azt kérte Istentől, hogy hozza haza hitvesét és gyermekei atyát, hanem azt is, hogy a csatában is őrizze meg a férje szívét, a kegyetlenkedés és a bosszú indulatától, hogy csak hazája java vezessem. S amikor 1279-ben Boleszláv az egyik csatából halálosebbel tért vissza, Jolán éjjel-nappal ágya mellett virraszta, felkészítette férjét a távozásra. Ezt követően a magára maradt asszony feloszlatta vagyonát az egyház és a rokonai között, és visszatért a krakói udvarba, Kingához. Hamarosan Kinga is özvegy lett. Ezután a két nővér az Ószandeci Clarissa kolostorba vonult, ahol 12 évet töltöttek egészen Istennek szentelt életben. Kinga halála után 1292-ben Jolán átment a gnyeznói kolostorba, melyet férje alapított. Apát nővé választották, de úgy élt, mint mindenki szolgálja. Alázata, rejtve viselt szenvedései tökéletesen egyesítették a megfeszített Krisztussal, aki gyakran megjelent neki és kinyilatkoztatásokban részesítette. Így a halála napját 1298. június 11-ét is előre megmondta. A gnyeznói Clarissa kolostor kápolnájában temették el. Jolánt halál után azonnal tisztelet övezte, sírját zarándokok látogatták, és sokan nyertek rendkívüli kegyelmeket. A boldogáavatási eljárást 1631-ben indították el 12. Leó. 1827. szeptember 22-én engedélyezte ünnepét a konventuális minoriták és a klariszák számára. Majd 13. Leó kiterjesztette egész Lengyelországra. Szent Vitus vértanú, a gyógyszerészek, vendéglősök, sörfőzők, lincelérek, rézművesek, táncosok és színészek, fiatalok, házi állatok, a csehek, Prága, Fiume, Szászország és Szicília védőszentjére is ma emlékezünk. Vid, másként Vitus, Vida, ifjú keresztény vértanú, a középkor végének kedvelt pártfogója, a 14 segítő szent egyike. Az érdi kódexben is megtalálható legenda szerint Szicília délnyugati tengerpartján született. 7 éves volt, amikor nevelőjével és dajkájával Lucániába szöktek, mert apja a kereszténység megtagadására akarta kényszeríteni. Mindhármokat Diocletianus udvarába vitették, és noha Vitus meggyógyította a császár fiát, és más csodákat is véghez vitt, forró olajjal telt tüst bevetették. Egy angyal visszavitte Lutániába, de ott hamarosan meghalt. Tiszteletének első emlékei a 600-as évek körüli időkből maradtak fenn. 756-ban Szent Vitus erekjéit a párizsi Saint-Denis bazilikába szállították, majd 836-ban a korvéi apátságban. 1355-ben a fejét Prágába vitték, s ott őrzik a Szent Vitus dómban, amelyet Szent Vencel emeltetett tiszteletére.
Erekélyt mintegy 130 helyen őrzik. Győr városában is őrzik a nevét. A mai Likócs őse egy palu volt a Mosoni Duna két oldalán, aminek a neve 1337-ből származó okiratok szerint Szent Vid néven emlegetik a települést. Emlékét a Mosoni Duna jobb oldalán Likócs város részben utca őrzi a nevét, Szent Vid utca. A bal parton Bácsa város részben az ártérben található a Szent Vid tanösvéd és az ebből a korból fellelt kápolna alapja. A leggyakrabban üsben ülő fiúként ábrázolják, kézben pálmággal, könyvvel és hollóval, sassal vagy kakassal. A kakassal azért kapcsolták össze, mert az általa kiszorított szláv fényistenhez, Svantenvithez hasonlóan neki is kakasokat áldoztak. Ritkában megjelenik a száz királyok védőszentjeként Hermelinnel és Országalmával. Fiume városa 1991 óta a Szent Vitus napját jelölte ki a város napjává. Magyarországon Velem község fölötti Szent Vid hegyen már a honfoglalás előtt templomot emeltek tiszteletére. Ennek helyén épült fel 1859-ben a ma is álló Szent Vid kápolna.

0: időjárás jelentés.
1: Túlnyomóan borult, időnként csapadékos volt vidékünk mai időjárása. Eszéken délben 16 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1016 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett részben vagy túlnyomóan napsütéses, valamivel melegebb időt láttak elő vidékünkre a meteorológusok. Gyenge vagy mérsékelt déli, délnyugati irányú szél fúj. A hőmérséklete valamivel növekszik, és a reggeli órákban 12 fok körül alakul. A legmagasabb nappali nem haladja meg a 26 Celsius fokot. Június 15-i adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszonthallásra.
0: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.